0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan az új alkotmánybíró. Baj van az egyik Lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szonevent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. Két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
1: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották az új alkotmánybírót. Baj van az egyik Lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szonevent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. Két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood Lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
1: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. Zuglói ikerház egyik lakása égett. Az udvaron és az ingatlanban is nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel. A Kalocsa utcai otthon teljes terjedelmében égett, a tovább terjedést a fővárosi hivatásos, valamint a kerületi és a rózsadombi önkéntes tűzoltók 8 vízsugárral akadályozták meg. Sérültekről és a károkról egyelőre nem tudni. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagy mértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Egyre több magyar utazik nyáron regionális és külföldi repterekről. Egy hazai nagy online utazás szervező adatai szerint ennek oka elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat. A pozsonyi légi kikötő kiugróan jól teljesített, a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Ott 14%-kal is alacsonyabb lehet az ár. Hozzátették, uniós fogyasztói kutatások szerint az utazók jellemzően a lakóhelyükhöz legközelebb eső repülőterekről induló ajánlatokkal kezdik a keresést. Sok esetben kiderül, a külföldi reptérre való eljutás költségét is beleszámítva, a teljes nyaralás olcsóbb lehet, mint Budapestről indulva. Fókuszban a magyar parti fotózás. Erről nyílik pop-up kiállítás a Zeneházában augusztus 4-én. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúrájának vizuális emlékeit mutatja be a korszak meghatározó fotósainak és online archívumainak anyagából. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Ha megvannak az eredmények, elindulhat a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Eredményhirdetés a Magyar Tengernél. A Balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. Első udvarhölgye a debreceni Tullas Viktória, második udvarhölgye pedig a saját testvére Windis Regina lett. Ők tegnap hagyományosan a Kisvaludi színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáztak egyet. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Né program, Ne bánts világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
4: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
1: A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
5: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
6: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra.
1: A tegnapi hidegfront hatására némileg csökkent a levegőben lévő pollenek mennyisége. Jó hír, hogy ma már sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, nem kizárt a 37 fok sem.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Jó reggelt kívánok, július 28-dik napján, a mai kedd, a Szabolcsok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóknak egyaránt, és aki utánozna, az megteheti a 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkon. Nem sokára Brian Adams, előtte még a Kowalski, meg a Vega, most pedig Michael Jackson jön, a You Rock My World-del. Max Emlevente vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: Rádió FM a legjobb zenék, az év 209. napja, a mai július 28-a a naptárban. Az áll, hogy a szabolcsokat lehet bátran köszönteni, Isten éltesse az ünnepelteket. Ma van a hepatitisz világnapja. A hepatitisz, vagyis a májgyulladás a világ egyik legsúlyosabb, mégis megelőzhető fertőző betegsége. A világnapot az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére Dr. Brauch Bloomberg Nobel-díjas amerikai orvos munkásságának elismerésére tartják, aki 1964-ben fedezte fel a hepatitis B vírust, illetve létrehozta a fertőzést megelőző védőoltást. A csúnya betegség után gyönyörű hazugságok Beyoncé-től és Shakirától jön a Beautiful Liar a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő lesz, kis széllel, esni ma már nem nagyon fog. Használjuk ki az átmeneti, idézőjelesen enyhébb időt, mert hogy érkezik az újabb hőkupola. Részletek a hírek végén, Shaggy és az Angel pedig mindjárt szól teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megvan az új alkotmánybíró. Baj van az egyik lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szonevent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. 2 hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
1: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék a hét második munkanapján. Napos gomoly felhős időnk lesz. Ma számottevő csapadék már nem várható. 11-19 fok közötti a reggel, 26-33 fok között alakul a maximum napközben. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. 29-35, csütörtökön már 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet, és a hétvégén még ennél is melegebb lesz.
1: A 90-es és

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb hírek után szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei. Jön majd a Buddy Rockers! A magyar előadókat pedig a következő órában többek között Pápai Jóci képviseli.
2: Most is fáj, léptaidat hallom még, ha elmész, nem marad, ami szép, bárhova is indulnék.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rövid szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Károkat okozott a vihar, változik a tűzifa álfája. Csetepaté volt Pesterzsébeten. Önök Gál Ildikót hallják. Sok dolga volt a tűzoltóknak tegnap. A viharkárok elhárításán dolgoztak a fővárosban és környékén. Több tucat bejelentést kaptak egyszerre, miután lecsapott az erős szél. Főként letört ágakat, kidőlt rönköket távolítottak el. Egy gaj például villanyvezetéket szakított el a hűvösvölgyi úton, míg erdőkertesen egy fa zuhant a mellette lévő családi házra. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben napirend előtt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ami csak nem 400 000 rászoruló gyerekhez juthat el. Változás a vasútnál. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekednek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. Ez érinti egyebek mellett a Martonvásári, a Bécsi és az Ungvári szerelvényeket is. Lesz, ahol a MÁV buszok is besegítenek. Érdemes tájékozódni a MÁV honlapján a menetrendről. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Hajba kaptak, és még egy pisztoly is előkerült Pesterzsébeten. Két férfi összeszólalkozott, majd egymásnak ment egy gyors étterem parkolójában. Egyikük gázriasztó fegyvert is használt, leadott egy lövést. A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt autóval elhajtott, őt még keresik. Felújítják a Queen budapesti koncertfilmjét. Ez ősszel látható a mozikban. Az alapanyagot 1986. július 27-én a Népstadionban rögzítették. A 4K-s világpremiér szeptember 15-én várható. A fellépés a The Magic Tour című turné keretében zajlott le. A tegnapi hidegfront hatására némileg csökkent a levegőben lévő pollenek mennyisége. Jó hír, hogy ma már sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem érkezik. A szelet élénk lökések kísérik, 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, a legtöbb helyen derült időre van kilátás. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, nem kizárt a 37 fok sem. Számottevő légmozgás a Kisalföldön valószínű.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, sok boldogságot a névnapos Szabolcsoknak, és Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. Július 28-át mutat a naptár, ez az év 209. napja, amely így hét után picivel Spiller és Sophia Liz Baxter közösével megy tovább, szól a Groove Jet, jön a Black Machine, és nem sokára George Michael is.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, ha már is van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155. Július 28-a van, többek között az ausztrál sztár Kylie Minogue szülinapja. De hogy ki mindenkié még, és mi minden történt ezen a napon korábban, kiderül egy picit később. Addig is nem sokára George Michael, most pedig Kylie honfitársai, az ausztrál Buddy Rockers folytatja. I like the way, a best, nem jó?

0: Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls, Spice Up Your Life című slágere folytatja a legfrissebb hírek után rögtön fél nyolc. Jó reggelt! Napos gumoly felhős idő, kis széllel, 33 fok körüli maximummal, esni ma már nem fog, holnaptól pedig kezdődik az év második nagyobb hőhulláma. Részletes időjárás jelentés mindjárt a hírek végén, aztán jön az emlegetett Spice Girls dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ikerház éget Zuglóban, sokszor választjuk a külföldi repteret, parti fotókból nyílt kiállítás. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Zuglói Ikerház egyik lakása égett. Az udvaron és az ingatlanban is nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel. A Kalocsa utcai otthon teljes terjedelmében égett, a továbbterjedést a fővárosi hivatásos, valamint a kerületi és a rózsadombi önkéntes tűzoltók 8 vízsugárral akadályozták meg. Sérültekről és a károkról egyelőre nem tudni. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Egyre több magyar utazik nyáron, regionális és külföldi repterekről. Egy hazai nagy online utazás szervező adatai szerint ennek oka elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat. A pozsonyi légi kikötő kiugróan jól teljesített, a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Ott 14%-kal is alacsonyabb lehet az ár. Hozzátették, uniós fogyasztói kutatások szerint az utazók jellemzően a lakóhelyükhöz legközelebb eső repülőterekről induló ajánlatokkal kezdik a keresést. Sok esetben kiderül, a külföldi reptérre való eljutás költségét is beleszámítva, a teljes nyaralás olcsóbb lehet, mint Budapestről indulva. Fókuszban a magyar parti fotózás. Erről nyílik pop-up kiállítás a Zeneházában augusztus 4-én. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúrájának vizuális emlékeit mutatja be a korszak meghatározó fotósainak és online archívumainak anyagából. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 28-án kedden. Sok boldogságot, kedves szabolcsok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 114 éve ezen a napon az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború. 1943-ban a mai napon született Richard Wright, angol zongorista, billentyűs, a Pink Floyd együttes alapítója. Július 28 megszületett Jim Davis, amerikai képregény rajzoló, Garfield megalkotója.
1: Ladies and gentlemen, Garfield and friends.
0: 54 éve a mai napon megszületett Robin Gunningham, akiről azt tartják, hogy ő Banksy, brit graffiti művész, festő, politikai aktivista. És 1987. július 28-a 19 éves ausztrál színésznő Kylie Minogue, akkoriban leginkább a Szomszédok című ausztrál szappanoperában nyújtott alakításáról ismert, kiadta debütáló kislemezét, a The Locomotion-t, ezzel elindítva máig ünnepelt zenei karrierjét. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok, figyelem, az M7-esen a Balaton felé Érdnél szalagkorlátot javítanak, a 19-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3-4 kilométeres most a torlódás. Jó utat, ha a dugó baleset van, a hírek alatt is várom az infót, 0620 55 55 155, minden rendben lesz, ígéri a Sweetbox. Everything's gonna be alright, és jön Dr. Béres is Király Viktorral.
2: Tudod egyszerre, tíz játék az egész. Innent a szemnek, innent a kéznek.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Oh,

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alkotmánybírót választott a parlament, baj van az egyik lemmag termékkel, nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szonevent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. 2 hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
1: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. A tegnapi hidegfront hatására némileg csökkent a levegőben lévő pollenek mennyisége. Jó hír, hogy ma már sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem érkezik. A szelet élénk lökések kísérik, 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, a legtöbb helyen derült időre van kilátás. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, nem kizárt a 37 fok sem. Számottevő légmozgás a Kisalföldön valószínű.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Most, azaz július 28-án kedden, 5 perccel 8 óra után jó reggelt, jó utat, jó munkát, vagy jó pihenést, ha a szabadság telik a héten. Sok boldogságot a szabolcsoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is, ha ünnepelt ismerős közlekedési infóban hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Indítom a Limp Bizkit dalát, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt FM, a legjobb zenék. Itt-ott munkavégzés miatt pár kilométeres dugó, de amúgy nagyon lájtos nyári a forgalom így kedreggel. Ezek a helyek pedig M7 Balaton felé Érdnél, 3-4 kilométeres a dugó szalagkorlátjavítás miatt. Ugyanekkora az M5-ösön Szeged felé Ócsánál, az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között, és az 51-es főút is lassabb egy szakaszon az M0-ás felé Dunaharaszti előtt. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót 0620-55-55-155. Mindjárt DJ Jazzy Jeffék, előtte még Dr. Béresék jönnek, most pedig Usher és a DJ Garas Falling in Love a Besten. Yeah,

Ezt FM a legjobb zenék. A hosszabb távú időjárás előrejelzésben azt látom, hogy nagyjából egy hétig tart ez a forró időszak, ami holnaptól kezdődik. A jövő hét közepén egy hideg front vet véget neki. De addig 37-38-39 fokok lesznek, részletek a hírekben, aztán valami beindított címmel a Simplire.

0: dalát indítom, ez lesz a Something Got Me Started hamarosan a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Károkat okozott a vihar, kisebb lehet a tűzifa áfája. Gázpisztollyal lőttek Pesterzsébeten. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Sok dolga volt a tűzoltóknak tegnap. A viharkárok elhárításán dolgoztak a fővárosban és környékén. Több tucat bejelentést kaptak egyszerre, miután lecsapott az erős szél. Főként letört ágakat, kidőlt rönköket távolítottak el. Egy gaj például villanyvezetéket szakított el a hűvösvölgyi úton, míg erdőkertesen egy fa zuhant a mellette lévő családi házra. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben napirend előtt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ami csak nem 400 000 rászoruló gyerekhez juthat el. Változás a vasútnál. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekednek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. Ez érinti egyebek mellett a Martonvásári, a bécsi és az ungvári szerelvényeket is. Lesz, ahol a MÁV buszok is besegítenek. Érdemes tájékozódni a MÁV honlapján a menetrendről. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Hajba kaptak, és még egy pisztoly is előkerült Pesterzsébeten. Két férfi összeszólalkozott, majd egymásnak ment egy gyorsétterem parkolójában. Egyikük gázriasztó fegyvert is használt, leadott egy lövést. A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt autóval elhajtott, őt még keresik. Felújítják a Queen budapesti koncertfilmjét. Ez ősszel látható a mozikban. Az alapanyagot 1986. július 27-én a Népstadionban rögzítették. A 4K-s világpremiér szeptember 15-én várható. A fellépés a The Magic Tour című turné keretében zajlott le. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Köszönöm, a legjobb zenék. Apró örömök, kibírtam az Odüsszeiát, anélkül, hogy ki kellett volna mennem a moziban WC-re. A film ugyanis 3 óra hosszú. Christopher Nolan eddigi legsikeresebb filmjeként az Odüsszeia világpiaci összbevétele már 650 millió dollár körül jár. Monumentális a film tényleg, és amit csak lehetett, eredeti helyszíneken vettek föl a tengeren. Igazi volt a nagy trójai falu is, amit ott húzgáltak a tengerparton, szóval tényleg látványos, és manapság ritka az, amikor nem számítógépes trükkökkel oldanak meg jeleneteket, hanem valóban ott van egy csatatérnyi ember, szaladnak, hullámzik a víz, gyönyörű. Micsoda film, és micsoda férfi, ez már a Salt and Pepper dalának címe, jön a What a Man a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 perc múlva 9 óra, jó reggelt, július 28-a, kett friss hírei után jönnek a dívák, például Madonna. Vagy Zséda.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha van közlekedési hír, várom én is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
4: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
1: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Ha egy kis nyugalomra vágynak, de nem hagynák el Budapestet, akkor érdemes ellátogatni a Schwab-hegyen található Jókai kertbe. Ez az a hely, ahol egy pillanat alatt elhalkul a város és átveszi a főszerepet a madárcsi csergés, meg a fák susogása. Itt volt Jókai Mor kedvenc nyári menedéke. Írt, kertészkedett, rózsákat nemesített, és a kor legnagyobb művészeit is vendégül látta. A kert különlegessége, hogy ma is láthatók benne olyan faóriások, amelyeket maga Jókai ültetett több mint másfél évszázaddal ezelőtt. Az elmúlt években a területet jókai szellemiségét megőrizve újították fel, ismét rózsakert, gyümölcsfák és szőlőlugas várja a látogatókat. A természetvédelmi területen sétálva nem csak a kert történetével, hanem a környék élővilágával is megismerkedhetnek. Ha szeretik a történelmi hangulatú kerteket, a természet közelségét és egy kis csendes kikapcsolódást, a Jókai kert remek úti cél lehet egy hétvégi sétához. Hétfőtől szombatig ingyenesen látogatható.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Fontosítatni a madarakat kánikulában és a hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelében cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek a veszély esetén. Az itató a madarak fürdetése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége, és ne felejtsünk el gondoskodni a víz rendszeres cseréjéről is.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Kigyulladt egy zuglói ház, sokszor választjuk a külföldi repteret, parti fotókból nyílt tárlat, önök Gál Ildikót hallják. Zuglói ikerház egyik lakása égett. Az udvaron és az ingatlanban is nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel. A Kalocsa utcai otthon teljes terjedelmében égett, a tovább terjedést a fővárosi hivatásos, valamint a kerületi és a rózsadombi önkéntes tűzoltók 8 vízsugárral akadályozták meg. Sérültekről és a károkról egyelőre nem tudni. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetője.
8: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesztük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
7: Egyre több magyar utazik nyáron regionális és külföldi repterekről. Egy hazai nagy online utazás szervező adatai szerint ennek oka elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat. A pozsonyi légi kikötő kiugróan jól teljesített. A foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Ott 14%-kal is alacsonyabb lehet az ár. Hozzátették, uniós fogyasztói kutatások szerint az utazók jellemzően a lakóhelyükhöz legközelebb eső repülőterekről induló ajánlatokkal kezdik a keresést. Sok esetben kiderül, a külföldi reptérre való eljutás költségét is beleszámítva, a teljes nyaralás olcsóbb lehet, mint Budapestről indulva. Fókuszban a magyar parti fotózás. Erről nyílik pop-up kiállítás a Zeneházában augusztus 4-én. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúrájának vizuális emlékeit mutatja be a korszak meghatározó fotósainak és online archívumainak anyagából. A tegnapi hidegfront hatására némileg csökkent a levegőben lévő pollenek mennyisége. Jó hír, hogy ma már sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem érkezik. A szelet élénk lökések kísérik, 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, a legtöbb helyen derült időre van kilátás. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, nem kizárt a 37 fok sem. Számottevő légmozgás a Kisalföldön valószínű.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Tele az óra állistás sztárokkal, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Eve, Gwen Stefani, Christina Aguilera, és persze a magyarok Ákos, Zséda, Szikora Róbert, Valmár. Remélem, hogy mindenki talál majd kedvére valót. 5 perccel múlt 9 óra, július 28-a van kedd. Sok boldogságot, kedves szabolcsok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Indítom a Let's Go dalát, szól a Something, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

FM a legjobb zenék. Az ígéret szép szó, de hogy betartották-e a spanyol válogatott játékosai, amit ígértek, ha megnyerik a döntőt? Nem tudni. Egyikőjükről sem láttam aktuális fotót Instagramjukon. Jamal például azt ígérte, hogy 3 hétig nem vágja le a szakállát és a bajszát. Kukurella magára tetováltatja a szövetségi kapitány arcképét, de az ígéretek között kopaszra nyírás és rózsaszín haj is szerepelt. És aki szintén szerepelt a foci VB döntőjének fél idejében, ha csak pár tátogás erejéig is, az Madonna, ő folytatja a Vogue-gala Best-en.

nem a legjobb zenék. 1991-et írtunk, amikor Anthony Kiddizék a Red Hot Chili Peppers óriási slágerével világsztárokká váltak. Ez volt az Under the Bridge, és alig 5 évvel korábban, 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én, tegnap volt tehát a 40. évfordulója, megrendezték a Vasfüggöny mögötti első Queen koncertet. A koncertről film is készült. Az estét 17 magyar operatőr rögzítette 35 mm-es filmre professzionális módon. A felszerelésük 17 kamerát és 25 mérföldnyi, vagyis több mint 40 kilométernyi filmet tartalmazott. Ez volt az országban rendelkezésre álló teljes mennyiség, és még a magyar kormány is jóváhagyta a produkciót. A filmet most felújítják 4K-ban, CD-n, DVD-n, Blu-ray-en és vinilen is érkezik a Queen budapesti koncertje hamarosan. Most pedig Yves és Gwen Stefani közöse a Let Me Blow Your Mind a besten. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Mixben szólnak minden este a Night Shiftben 6 és 8 között. A kedd a funky napja, úgyhogy 6-kor érkezik White Boy az ezredforduló legnagyobb funky himnuszaival. 7 és 8 között pedig DJ Hangya folytatja ugyanebben a szellemben. Deep Swing in the Music, így megy tovább a kedd reggel. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: I got the love in the music. I got soul.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Előtte még hírek a végén, időjárás jelentés előjáróban annyit, hogy holnaptól egy hét forróság vár ránk, a nyár tehát egy picit elviselhetetlenebb arcát mutatja majd. Summertime címmel szól majd a C-blokk dala is 10 után, a forróság pedig egyre inkább azt jelenti majd, ahogy melegszik az idő, hogy az éjszakák sem lesznek annyira frissítőek. Jön majd a Margaret Island is az éjszakával, de mindenek előtt a friss hírek, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú, folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nemhogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Alkotmánybírót választott az országgyűlés. Visszahívták az egyik Lemmag terméket. Nincs nagyobb szúnyogtenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szonevent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. Két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBIH a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
7: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
6: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. A tegnapi hidegfront hatására némileg csökkent a levegőben lévő pollenek mennyisége. Jó hír, hogy ma már sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem érkezik. A szelet élénk lökések kísérik, 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, a legtöbb helyen derült időre van kilátás. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, nem kizárt a 37 fok sem. Számottevő légmozgás a Kisalföldön valószínű.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Süt a nap ezerrel az éterben is, Bob Marley és Funkstar Deluxe Sun is Shining-ja is szól majd ebben az órában. Jön a Depeche Mode, itt lesz a Tankcsapda, az óra pedig Timbalanddel, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel indul. Give it to me, 5 perc elmúlt 10. Jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Max M. Levente vagyok.

0: Rádió FM, a legjobb zenék, két friss közlekedési info. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után dolgoznak, a 42-es kilométernél a belső sáv járható csak, 4-5 kilométeres a torlódás most. Egy kicsit kisebb az M7-esen, a Balaton felé, Székesfehérvár után, csak a belső sáv járható a 67-es és a 63-as kilométer között lassul le a pálya. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt mondják, holnaptól hízasztó hét vár ránk, de már a következő órában is hízadni fogunk. Gonna Make You Sweat szól a CNC Music Factory klasszikusa, és állítólag idén kevesebb a turista és a víz is a Balatonban, az Airi Mafia szerint pont olyan, mint rég. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: Fontosítatni a madarakat kánikulában és a hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelében cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek a veszély esetén. Az itató a madarak fürdetése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége, és ne felejtsünk el gondoskodni a víz rendszeres cseréjéről is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Sok tízezren mondják, legyen korhatáros a roller használat, 240 milliárdból újul meg a lerobbant vasútvonal. A turista hordák ellen tüntettek Majorkán.
9: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A mostaninál lényegesen szigorúbban büntetnék a súlyos szabályszegőket a közlekedés biztonságról szóló társadalmi egyeztetés résztvevői. Két hét alatt csak nem 160 ezeren töltötték ki a kérdőívet. Többségük keményen elővenni az illegális közúti autóversenyek résztvevőit, azokat a száguldozókat, akik mások haláláért felelősek, illetve a visszaeső szabályszegőket. Egyetértenek azzal is, hogy legyen korhatáros a rollerek használata, és legyen kötelező a bukósisak. Támogatják az átlagsebesség mérés bevezetését, és azt is, hogy kamerákkal ellenőrizzék például a buszsávok használatát. Szeptember 9-éig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. 240 milliárd forintból újítják meg a budapesti agglomeráció lepusztult vasútvonalát, jelentette be közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid hozzátette, a Lajos-Mizsei viszonylatról van szó. Ez az utolsó Budapestről kivezető egyvágányú vonal, amelyen elaggott, dízelvontatású szerelvények döcögnek egy olyan térségben, amelynek lakossága folyamatosan gyarapszik. A miniszter elektromos motorvonatokat, sűrűbb menetrendet és biztonságosabb vasúti átjárókat ígért. Nincs ok aggodalomra a Fekete-Körösön, újra kinyithat a szanazugi és a városerdei szabad strand. A hatóságok a folyó több pontján is mintát vettek, és a vizsgálat eredménye alapján feloldhatták a korlátozást. Egyébként kiderült, nem marhatrágya, mint korábban hitték a sajtóban, hanem növényi eredetű anyag érkezett Románia felől, feltorlódott, aztán bomlásnak indult. Pénteken emelték ki az úszadékot a Fekete-Körösből. Ezerek tüntettek ismét Majorkán a tömegturizmus ellen. A helyieknek elegük van a hozzájuk özönlő nyaralókból. Azt mondják, élhetetlenné teszik a szigetet, felverik az árakat a boltokban, éttermekben, az albérletek már megfizethetetlenek, ráadásul lépni sem lehet tőlük, különösen főszezonban. Tavaly több mint 13 millió turista rohamozta meg az alig 1 milliós lakosságú spanyol szigetet. Egy hét extra hőség vár ránk, íme a részletek. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában többek között attól az ausztrál sztártól, aki pontosan 39 éve a mai napon jelentette meg debütáló kislemezétől, Kylie Minogue, ez pedig a Locomotion volt. Most az In Your Eyes-t készítettem be tőle, zenél Sergio Mendes a Black Eyed Peas-szel, az órát pedig Ed Sheeran indítja, szól már is a Shivers. 3 lassan 4 perccel múlt 11. Hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak, Max M. Levente vagyok.
10: Best FM.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, ha a legjobb zenék. 1999 után idén újból, ha nem is teljes, de napfogyatkozás lesz majd augusztus 12-én, amely hazánkból is látható, naplemente környékén. És 99-hez képest 5 évvel korábbra ugrunk vissza az időben, 1994-ig, akkor jelent meg Desiree, most érkező dala, a You Gotta Be, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Autópályáinkon több helyen is munkavégzés lassítja a haladást. Ez a helyzet az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál, az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után, az M7-esen a Balaton felé Székesfehérvárnál, valamint az M0-ás keleti szektorában az M4-es csomópontjánál az M1-es felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután azzal a bronxi dívával indul, aki táncos, színésznő, énekesnő, igazán sokoldalú, és aki a napokban ünnepelte 57. születésnapját, hogy Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing-et már Majoros Rita indítja majd. Én jó étvágyat kívánok az ebédhez, és kitartást a munkaidő végéig. Rita veszi át tehát a stafétát, én pedig holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt várok majd mindenkit. Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
4: Nem kell ellenőrizned az árat.
3: Honnan tudom, hogy jó az ár?
4: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
3: Tényleg?
5: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
4: Most énekeld velem.
6: Aldi.
5: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Fontosítatni a madarakat kánikulában és a hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelében cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek a veszély esetén. Az itató a madarak fürdetése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége, és ne felejtsünk el gondoskodni a víz rendszeres cseréjéről is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról, a hőség a dinnyetermesztők utolsó reménye, a bunyó után a fegyver is előkerült a gyorsétterem parkolójába.
9: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
8: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatáskört is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését is. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálták a fogyasztóvédők. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon. Részletek Eitmann Norbert-től, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
6: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha a százalékos csökkenést feltüntet, az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia.
8: A forgalom fellendülését remélik a közelgő hőségrohamtól a dinnyetermesztők. A piaci ökölszabályban bíznak, ez szerint kánikulában lényegesen több gyümölcsöt vesznek az emberek. A Fruitweb szakmaközi szervezet előrejelzése szerint lassan lecseng a balkáni import, augusztus első felében aztán megérkezik a piacra a szabolcsi és a hevesi dinnye. Hogy mennyiért, azt nehéz megtippelni. Ha mégsem élénkül a fogyasztás, és vagy bezuhannak az árak, jövőre visszaeshet itthon a dinnyetermesztés. Összeverekedett két férfi egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójában, egyikük egy lövést is leadott gázriasztó fegyverével, aztán elszaladt. Többen is tárcsázták a segélyhívót, villámgyorsan kiértek a rendőrök, és elkapták a lövöldözőt, aki egy közeli pékségnél próbált elbújni. A fegyver is előkerült. Az összecsapás másik szereplőjét még keresik. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem finom az ebéd, vagy finom volt az ebéd, és jöhet egy kis desszert, meg néhány jó dal, néhány isteni dal, úgyhogy töltsék velem a következő néhány órát. Ajánlom mondjuk Seal dalát, jön a Kiss from a Rose, itt lesz a Punani Massif is az Élvez dallal, de most J-Lo indítja az órát.
0: Best

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem

0: neved magad komolyan. Okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Eszefem a legjobb zenék. Szép kedd délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon-nagyon remélem, hogy jól telik eddig a kedd, és hogy egy kicsit le tudnak engedni, akár így ebédidőben, akár egy kicsit utána, és tudnak hallgatni legalább néhány percet a legjobb zenék közül, mert hogy én ma is ezeket készítettem. 90-es, 2000-es évek, csak a legtutibb zenék. Én 6 óráig itt is leszek, és ezeket pörgetem. Hozom majd a napkérdését, rengeteg

0: Vesztefem a legjobb zenék, és ahogy ígértem, a közlekedési infokkal ma is folyamatosan jövök. Például, hogy az M3-as autópálya Vásárosnömény felé vezető oldalán 60-nál és Hortnál lassulásra kell számítani, kisebb torlódásra, mert folyik a munka. Aztán az M5-ösön is dolgoznak, Budapest felé Újhartyán után a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható. Hát most is kb. 10 kilométeres a torlódás, az Örkénynél letérve az 5-ös főúton lehet esetleg kerülni, de azokat kérdezem, akik kerülnek, hogy ott mi a helyzet. Ha esetleg mégsem jó kerülő út, akkor köszönöm, ha megírják. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, akár innen, akár az ország útjairól, bárhonnan, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér, jó vagy rossz legyek, dalazárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, hiszen másodperceken belül egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön George Michael.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
4: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtős kalács made with KitKat. Harapj rá az új crunchy kürtős kalácsra a Vitéz kürtösnél, az édes mackóban, a cirkusz mellett.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Ha egy kis nyugalomra vágynak, de nem hagynák el Budapestet, akkor érdemes ellátogatni a Schwab-hegyen található Jókai kertbe. Ez az a hely, ahol egy pillanat alatt elhalkul a város és átveszi a főszerepet a madácsi csergés, meg a fák susogása. Itt volt Jókai Mor kedvenc nyári menedéke. Írt, kertészkedett, rózsákat nemesített, és a kor legnagyobb művészeit is vendégül látta. A kert különlegessége, hogy ma is láthatók benne olyan faóriások, amelyeket maga Jókai ültetett több mint másfél évszázaddal ezelőtt. Az elmúlt években a területet jókai szellemiségét megőrizve újították fel, ismét rózsakert, gyümölcsfák és szőlőlugas várja a látogatókat. A természetvédelmi területen sétálva nem csak a kert történetével, hanem a környék élővilágával is megismerkedhetnek. Ha szeretik a történelmi hangulatú kerteket, a természet közelségét és egy kis csendes kikapcsolódást, a Jókai kert remek úti cél lehet egy hétvégi sétához. Hétfőtől szombatig ingyenesen látogatható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú, folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nemhogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Mindössze 31 centi rekordmélységben a Duna-Budapestnél halálos vízköd fenyegethet a Balatonnál. Egekben az üzemanyag ára adót csökkent az olasz kormány. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már szinte alig van víz a Dunában Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a fővárosi vízmérce, jelezte honlapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ez a valaha mért legkisebb vízszint. A korábbi negatív csúcsot, 33 cm-t 2018 októberében rögzítették. Már több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, korlátozásokat kellett bevezetni. Belátható időmben belül alig ha lesz változás, nem valószínű jelentősebb csapadék a Duna vízgyűjtőjén. Nem kizárt, hogy a vízköd is hozzájárulhatott a közelmúltban egy kajakos tragédiájához a Balatonon. A 34 éves férfi a déli és az északi part között másodfokú viharjelzés idején tűnt el, napokkal később találták meg a holttestét. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erős szélben a hullámok tetejéről leszakadó apró vízcseppek sűrű permetté állhatnak össze a vízfelszín felett. Emiatt a fürdőző, szörfőző vagy kajakos nehezen kap kaphat levegőt, tájékozódni sem tud. Így a tó egy pillanat alatt életveszélyessé válhat egy heves nyári vihar idején, írja a Somogy vármegyei hírportál. Az olasz kormány csökkentette a gázolaj jövedéki adóját, ezzel 17 eurócentet, átszámítva úgy 60 forintot spórolhatnak literenként a dízelt tankoló autósok egyelőre a jövő hét közepéig. Azután döntöttek így Rómában, hogy jelentősen drágult az üzemanyag. A gázolaj ára meghaladta a lélektani határt, átszámítva 800 forintot Olaszországban. Retro hétvégét rendez a MÁV a Dél-Dunántúlon, a Balatonnál Kaposvár környékén, illetve a pont most újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon csodákat láthatnak. Például a bivajt, vagyis a legendás 424-es gőzmozdonyt, a szorgos dízeles mindenest, az M40-es pupost és villanymeghajtású párját, a V46-os szöcskét. Emellett a páratlan formavilágú faros ikaruszokra is felszállhatnak majd az érdeklődők. Gyors felmelegedést hoz a folytatás, mondom a részleteket. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, egy óra múlt négyel, lassan 5 perccel. Én Majoros Rita vagyok, nagyon-nagyon remélem, hogy ebben az órában is együtt rádiózunk, és együtt hallgatjuk a kedvenceinket. Például a Simply Red dalát jön a Fairground, de itt lesz a Chocolate Puma is, és az Always and Forever jön. Michael Jackson és a Remember the Time, de most George Michael indít, micsoda nagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
7: Like no other.

Best FM-ben a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap kérdését. Ma arra vagyok kíváncsi, kinek milyen, mi lett volna, ha helyzete volt az életében. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hív.

0: veszte fel ma a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Vásárosnomény felé vezető oldalán Hortnál a 62-es kilométernél 3 kilométeres torlódásra kell számítani, mert munka folyik. Az M5-ösön is dolgoznak Budapest felé Újhartyán után. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, itt közel 15 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, a 67-es jellű Lajos Mizse csomópontnál már térjen le, az 5-ös főútra is ott kerüljön. A határ felé Kecskemét alatt pedig a 95-ös és a 102-es kilométerek között is dolgoznak, ott mozgó terelés mellett két sáv van zárva és 7 kilométeres a kocsisor. Az M0-ás autóúton a déli szektorban Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon keresztbe fordult egy kamion a 20-as kilométernél, megállt a forgalom, eddig közel 5 kilométeres a torlódás, aki teheti, válasszon másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan kerülő útról tudomásra, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Egy picit próbáljuk megkönnyíteni a többi autózó dolgát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Honeybees dalát hallottuk, ez volt a Bódó Tál, folytatásban pedig friss híreket hallhatunk, mert hogy 2 órához érkezünk pár perc múlva, aztán George Ezra is érkezik a Budapesttel.

0: És itt lesz a Valmar és Manuellel, és az éget a nap, ezen a forró keddi délutánon.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap, mindenki itt van, aki számít, tölt meg az alkohol elkábít.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött a parlament a vagyon visszaszerzési hivatalról. Csökkentették Paks teljesítményét, de az energiaellátás biztonságban van. Új szélrekordot hozott a hétfő Budapesten. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, erről posztolt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt követően írt, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A tárcavezető kifejtette, hogy mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos működés érdekében kellett meghozni a döntést. Az aszály miatt tegnap a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál is. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fogter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/órás széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/órával elmaradt a tegnap rögzítettől. Napos, kissé felhős idő lesz ma, de estére már mindenütt kiderül az ég. Csapadékra általában nem kell számítani, csak az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország nagy részén megélénkül, kivéve nyugaton. 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 25 fok közé hűl majd a levegő. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Felejthetetlen slágerek 2 óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozom például a Big Yellow Taxit, egy jó kis feldolgozást a Counting Crows és a Vanessa Carlton előadásában. De jön a Back to Black is, itt lesz a Spin Doctors, na meg Eve és a Gangsta Lovin. Most George Ezra indítja az órát, jön a Budapest, én pedig csodás keddet kívánok mindenkinek!
3: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy kinek mi volt a legnagyobb mi lett volna, ha helyzet az életében. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Éva azt írja, évekkel ezelőtt felvettek egy külföldi állásra, de végül nem mertem elmenni. Azóta is néha eljátszom a gondolattal, vajon teljesen más lenne az egész életem, hogyha akkor igent mondok. Valószínűleg igen, de nagyon-nagyon kíváncsi lennék erre a fordulatra. Laci azt írja, a feleségemet majdnem nem hívtam már randizni, mert biztos voltam benne, hogy kikosaraz. A legnagyobb mi lett volna, ha az, hogy mi lett volna, ha tényleg nem szólítom meg. Kár lett volna kihagyni. 0620 55 55 155 jöhetnek ide a hasonló üzenetek. Szerintem talán mindenkinek volt legalább egy pillanat az életében, ami ez a mi lett volna, ha helyzet. Na de jöhetnek akár a hallgatói telefonhívások is a 0620 55 55 155-re, hiszen ha valaki nem akar írásban elmesélni, szóban is nyugodtan megteheti. Úgyhogy nyugodtan hívjanak. Közben pedig 95-be utazunk vissza az időbe. Az egyik legjobb francia hip-hop sláger következik. Ez nem más, mint az Alien Setnik és a Respect. Nem csak a top listákat hódították meg, hanem nagyjából egy egész generációnak mutatták meg, hogyan találkozik a funk, a soul és a rap nagyjából egy slágerben. Alien Setnik, Respect, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy infót, hogy a Váci úton baleset történt a Nyugati térnél, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani, illetve most futott be még egy, hogy a Lehel utcában, a Gömb utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is van egy kis fennakadás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, nem csak Budapestről, hanem bárhonnan az országból nyugodtan jöhet. Én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Létrejöhet a vagyonvisszaszerzési hivatal. Csökkentették Paks teljesítményét. Történelmi szinten a Duna vízállása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Ennek megalakításáról szóló javaslatot fogadott el a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új intézmény extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy éppen a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Még soha nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása Budapestnél. 31 cm mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot a 2018. október 25-én lejegyzett 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. Most több dunai vízmércén is hasonló jelenséget tapasztaltak a szakemberek. Például Vácnál és Tasnál. Az Ipolyon egyelőre még nincs az eddig regisztrált minimum közelében a vízállás. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, erről posztolt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt követően írt erről, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A tárcavezető kifejtette, hogy mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos működés érdekében kellett meghozni a döntést. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteora is eléri a csúcsát. Fogter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi persze idákhoz, viszont ezen az éjszakán júli 30-ról 31-ére viradóanak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot.
1: Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után is csupa kedvenc itt a Best FM-en, és jó hírem van, még 3 órát együtt rádiózhatunk itt a 99.5 Best FM-en. Én Majoros Réta vagyok, tartsanak velem. Hozom a Savage Garden talált, jön az I Want You, itt lesz majd a Take That és a Babe, aztán Dallos Bogi is a Keresem a helyem slágerrel. A Hub aztán pedig

99.5 Best FM-mal legjobb zenék. Meghoztam a napi kalendáriumot, így július 28-án a Szabolcsok névnapján, úgyhogy Isten éltesse őket, és persze a mai születésnaposokat, évfordulósokat is, úgyhogy legyenek boldogok. Nézzünk néhány eseményt is, amik köthetőek valahogy a mai naphoz. 1851-ben készült el az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról. 1919-ben született, az a 107 éves lenne ma, a gyöngyösen született Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró. 81 éve született Jim Davis, amerikai képregényrajzoló, aki saját nagyapjáról mintázva megalkotta Garfieldot. Ma van a tejcsokoládé világnapja, a nemzetközi foci nap, és az egyik természetvédelmi világnap is. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha hozzászólnának a kalendáriumhoz, vagy csak írnának pár kedves gondolatot ismerősüknek, és én pedig gyorsan megüzenjem nekik, akkor nyugodtan tegyék meg. Közben pedig egy kis romantika és egy kis tégdet. 1993-at írtunk, amikor ez a bizonyos tégdet fiú zenekar balladája felcsendült legelőször. Egy nagyon érzelmes dal, egy listavezető sláger, Gary Barlow tollából. Take That Babe a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé. Korábban keresztbe fordult egy kamion, de a 20-as kilométernél a belső sávban végre megindult a forgalom. A 11 kilométeres torlódás viszont csak elég lassan oszlik fel, úgyhogy ezzel még számolni kell. Aki teheti, térjen le az autó útról még az M5-ös csomópontjában, és a válaszon másik útvonalat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfoja, nagyon megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy kinek mi volt a legnagyobb, mi lett volna ha helyzet az életében. Nézzük Ági üzenetét. Egy koncerten megismerkedtem egy sráccal, de nem cseréltünk telefonszámot. A mai napig néha eszembe jut, vajon lehetett volna belőle valami, egyszerűen annyira egymásra kattantunk. Hát lehet, még összesodor benneteket az élet. Zolinak volt egy lakás, amit pár millióval drágábbnak tartott, mint egyébként amennyit ért volna, úgyhogy nem vette meg. Ma már a többszörösét éri, ez pedig az egyik legdrágább mi lett volna, ha az életében. Hát ezt így meg tudom érteni, de lehet, hogy valamiért egyszerűen nem kellett volna, lehet, hogy nem is érezted volna jól magad. Próbálj erre gondolni, már amennyire megnyugtat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek volt még ilyen mi lett volna ha pillanat az életében, akkor írja meg. Várom az üzeneteket. Persze, hogyha inkább szóban mesélnél, nyugodtan hívjon fel. Miközben a jazz meg az isteni dalát hallgatjuk. Szerintem ez így kedd délutára, lassacskán a munkaidő vége felé csorogva tökéletes. Csepp a tengerben, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rozella és az Everybody's Free zárta az órát. Mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán repülünk is tovább a következőbe, mert hogy isteni zenék várnak ránk, mint Mark Anthony és az I Need To Know. És Daniel majd Flóor is, itt lesz a Mizu.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
5: Nem kell ellenőrizned az árat.
4: Honnan tudom, hogy jó az ár?
5: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
4: Tényleg?
6: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
5: Most énekeld velem.
7: Aldi.
6: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
8: Újabb hőségriadó lesz. Feloldották a fürdőzési tilalmat a Fekete-Kőrösön. Megújulhat a horvát kert. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jön a kánikula. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtöktől keddig az ország területére. A népegészségügyi szakemberek azt írták, a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Feloldották a fürdési, halászati és horgászati tilalmat a Fekete-Kőrösön. Az intézkedést a múlt héten vezették be. A várajai úszóvíz kivételi műfelet összegyűlt. Románia felől érkezett erős szagú úszadék miatt. Ezt másnap tudták eltávolítani. Az időközben elvégzett laboratóriumi vizsgálatok a vízi élővilágot, a környezetet veszélyeztető vagy közegészségügyi, járványügyi szempontból kockázatos szennyeződést nem igazoltak. A víz minősége jó a Doboz-Szanazugi és a Gyulaváros erdei engedélyezett természetes fürdőhelyen. Közösségi tervezés lesz az első kerületi horvát kert megújításáról. A lakossági véleményezést a budavári önkormányzat kezdeményezi. A helyszín 1862 óta szolgálja közparkként a budaiakat, a fenntartását a helyhatóság idén vette át a fővárostól. A megszépítés azért is szükséges lehet, mert a burkolatok több helyen elhasználódtak, egyes parki berendezések korszerűsítésre szorulnak, és több olyan funkció is hiányzik, amely egy modern, minden korosztály számára használható park alapvető eleme, írta az önkormányzat. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót.
8: Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
11: 4 óra után is izgalmas dalok és isteni hangulat. Itt a 99-5 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Dario G. elvisz minket egy jó kis karnevára Párizsban. Ebben az órában, de jön Mark Anthony is, hogy egy kicsit megtekeri a csípőnket. Jön Cisco is a Tongsonggal, előtte még Robbie Williams, Kylie Minogue-gal indít.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: What guys talk about. You know, the finer thing.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön.

95 Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a napi mozi ajánlót. Méghozzá egy 90-es évekbeli klasszikus, kedvenc, romantikus vígjátékot Cameron Diaz és Ben Stiller főszereplésével. Ez pedig nem más, mint a Keresd a nőt. 98 júliusában kaptuk a mozikba ezt a filmet, és hát szerintem azóta is egy óriási kedvenc lett ez a kis történet. Rengeteg humorral, rengeteg ikonikus jelenettel. Ugye Ben Stiller egy férfit alakít, aki évekkel egy kínos kudarcba fulladt randi után újra felkutatja élete nagy szerelmét Mérit, akit Cameron Diaz alakít. Természetesen azért a happy endig rengeteg mindenen át kell jutni, intrikákon, ármánykodásokon, rengeteg hazugságon, Méribe ugye mindenki szerelmes, mindenki őt akarja, de hát csak egy valaki lehet a végén, nem akarok spoilerezni, úgyhogy inkább nézzék meg. Szóval Keresd a nőt, a 90-es évek egyik legsikeresebb romantikus vígjátékát ajánlom a mai mozi ajánlóban. Jó mozizást mindenkinek, és jó zenehallgatást is kívánok. 98-ban jelent meg ez a film, úgyhogy jöjjön egy 98-as sláger méghozzá Dario G-től. Abban az évben volt ugyebár a foci világbajnokság, ugyan nem ez volt a hivatalos zenéje, de szerintem a szurkolók számára mégis ez volt az igazi. Carnaval de Paris, a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon korábban keresztbe fordult egy kamion. A 20-as kilométernél a belső sávban megindult a forgalom. A gyáligérő 15 kilométeres torlódás viszont csak nagyon lassan oszlik fel, úgyhogy aki még teheti, válasszon másik útvonalat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Zamárdi és Siófok között pedig hatósági tevékenység folyik. A 110-es kilométernél csak a belső sáv járható. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Elég gyorsan elpörgött eddig ez a délután, hiszen mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán azért még egy órát együtt tölthetünk, úgyhogy jöjjön egy kis Lady Marmalade. És jön majd a Hooligans is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Berobban a parlagfűszezon, mellőzik a kancellárokat a szakképzésben, csökken az éttermek száma, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. Átláthatóbbak és magasabb színvonalúak lesznek a közszolgáltatások, ezt ígérte Vitézy Dávid miniszter a parlamentben. Az országgyűlés megszavazta, hogy a közösségi közlekedés intézményi és működési reformja részeként létrejöjjön az országos közlekedés szervező, valamint az országos gördülő állomány kezelő társaság. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kialakítása, valamint a szolgáltatások összehangolása, utóbbi pedig beszerzi a járműveket uniós forrásból. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek. Jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig meghirdetik. Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon. Az MBH Bank elemzése szerint tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019. évi adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rólót. Nem szeretünk tartozni, rekord alacsonyan van a magyarok kölcsönfelvételi szándéka, egy hazai kutatás szerint. A lakosság mostanra egyre óvatosabb, közel kétharmaduk nem folyamodott hitelért az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt 5 év adatai alapján. 2022-ben még a megkérdezettek több mint felének nem volt szüksége plusz pénz. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra is elmúlt, azért még van egy óránk együtt rádiózni. Majoros Rita vagyok, ez a 99.5 Best FM. Ahhoz szólt George Michael és a Freedom, de jön majd Inna is a Háttal, a Pussycat Dolls pedig a Buttons-el. Christina Aguilera, Lil Kimmel, Pinkkel és Mayával indítja az órát. Jön egy klasszikus, ez a Lady Marmalade.
0: 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: Best FM. Soul Sisters. Let me hear y'all.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Kinek mi volt a legnagyobb, mi lett volna, ha helyzet az életében? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Nézzünk még néhány üzenetet. Azt írja Dani, majdnem elfogadtam egy állást, amit akkor unalmasnak gondoltam. Pár év múlva az a cég lett az egyik legnagyobb a szakmában. Néha mosolygok rajta, hogy ennyi múlhat, és mi lett volna, ha. Még nem késő, azt írta Dani, 29 éves vagy, szóval, hát ha jönnek még hasonló lehetőségek. Anika is írt, egyetlen vonatot lekéstem 20 évvel ezelőtt, ha elérem. Valószínűleg nem találkozom a férjemmel, akivel a következő járaton futottunk össze. Néha mi lett volna, ha valójában azt jelenti, hogy szerencsére nem úgy alakult. Na én is így gondolom. 0-20-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha megírnák a mi lett volna, ha helyzetet az életükből, akkor nyugodtan tegyék meg, vagy hívjanak fel. Várom a sztorikat, és közben isteni zenéket hozok. Jön egy dal, ami nem csak egy sláger volt a 90-es években, hanem egy fontos üzenet is George Michael-től. Ez pedig nem más, mint a Freedom, aki ezzel a dallal a korábbi popstar imázsnak igazából hátat fordított, olyannyira, hogy még a videoklipben sem szerepelt, hanem ikonikus, igazán a korszak legismertebb szuper modelljei vonultak fel ebben a klipben. Érdemes megnézni, szerintem nagyon-nagyon jó lett, és a mai napig az egyik nagy kedvencem. Úgyhogy jöjjön egy igazán ikonikus pop himnusz, George Michael Freedom, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Fontos még az autósoknak, hogy Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken a héten is tart a Művészetek Völgye Fesztivál, úgyhogy a rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petend átkelési szakaszán a 27-es, 28-as kilométerek között erős a gyalogos forgalom és az autós forgalom is, úgyhogy tessék erre is figyelni. Vigyázzunk egymásra, ha pedig bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele 0620 55 55 155, a számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Pár perc múlva 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán White Boy a Night Shift-tel. Ma funky este van, hiszen kedv van, úgyhogy 7 óra után majd Hangya is csatlakozik hozzá. Jó bulit kívánok mindenkinek, és köszönöm a mai figyelmet, sőt, igazából egész hétre, mert hogy én most egy kicsit pihenni megyek, holnaptól már Horváth Zoltán Horival tölthetik a délutánokat. Mindenkinek minden jót a hétre, köszönöm a figyelmet, Majoros Rita vagyok, viszhall!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyirosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyirosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Ha egy kis nyugalomra vágynak, de nem hagynák el Budapestet, akkor érdemes ellátogatni a Schwab-hegyen található Jókai kertbe. Ez az a hely, ahol egy pillanat alatt elhalkul a város, és átveszi a főszerepet a madárcsi csergés, meg a fák susogása. Itt volt Jókai Mor kedvenc nyári menedéke. Írt, kertészkedett, rózsákat nemesített, és a kor legnagyobb művészeit is vendégül látta. A kert különlegessége, hogy ma is láthatók benne olyan faóriások, amelyeket maga Jókai ültetett több mint másfél évszázaddal ezelőtt. Az elmúlt években a területet jókai szellemiségét megőrizve újították fel, ismét rózsakert, gyümölcsfák és szőlőlugas várja a látogatókat. A természetvédelmi területen sétálva nem csak a kert történetével, hanem a környék élővilágával is megismerkedhetnek. Ha szeretik a történelmi hangulatú kerteket, a természet közelségét és egy kis csendes kikapcsolódást, a Jókai kert remek úti cél lehet egy hétvégi sétához. Hétfőtől szombatig ingyenesen látogatható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Itt az újabb hőhullám, kiadták a riasztást is. Átalakul a közösségi közlekedés, visszaesés lehet a dinnyetermesztésben, ha nem jön fordulat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kiemelten figyeljünk az idősekre a kánikulában. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A katasztrófavédelem közölte, idén átlagosan naponta 25 riasztást kaptak olyan idős emberekhez, akik nem adtak magukról életjelet. A tartós hőségben fokozottan figyeljünk erre a korosztályra. Arra is rámutattak, hogy gyereket, házi állatot soha ne hagyjunk a parkoló autóban, mert az utastér életveszélyesen felmelegedhet, akár percek alatt is. Ha valaki ilyet tapasztal, hívja a 112-t. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó átalakítása következik a közösségi közlekedésben. Ezt a beruházási és közlekedési miniszter mondta közösségi oldalán, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot és a fejlesztéseket. A tárcavezető hozzátette, egy új vonatflotta cég is létrejön, ezen keresztül lehet majd felhasználni az uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagyobb mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten, és az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/órás széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/órával elmaradt a tegnap rögzítettől. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Fergie a Nagy Gatsbyben azt énekelte, hogy a Little Party Never Killed Nobody. Hát mi keddenként ezzel úgy vagyunk, hogy a Little Funky Never Killed Nobody, és hát ez nem is olyan kicsike funky, mert hát 120 percen keresztül pörögnek minden kedden. 6 és 8 között a legjobb funky zenék. 6-től 7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!

egyet kint a Hungaroringen. Ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ott volt a fanzomban. Szóval most meg hogy tudtam időt szakítani arra, hogy dobjak föl megint 5 új mixet a Mixcloud profilomra. Szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy 155 korábbi mix elérhető mindenféle összetételben. Pop, dance, classic house, chill lounge, deep house és persze funky is tracklistában.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A 120 percnyi funkiból 60-at ki is pipálhatunk, úgyhogy hangjával gyorsan helyet cserélek. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, még egy órán keresztül pörögnek, recsegnek a legjobb funky bakelitek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak. A stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
4: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra a Vitéz kürtösnél az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllőtérképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszínenre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Hőségriasztás jön, visszatér a kánikula, nyakunkon a parlagfű szezon, kikelt egy pelikán fióka Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Második világháborús bombát találtak Zánkán. Az 50 kg-os szovjet robbanószerkezetre munkavégzés közben találtak rá. Kiemelésének idejére 200 méteres körzetben üdítették ki a környéket. A honvédség tűzszerészei hatástalanították, és már el is szállították a bombát. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezeti a spanyol kormány. Ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsúszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Először kelt ki rózsás pelikán a nyíregyházi állatparkban. A fióka július 4-én jött világra, és mindkét szülője neveli, közölte az intézmény. A feladatokat már a költésnél is megosztotta a pelikán pár. A hím és a tojó felváltva kotlottak a tojáson, a kikelés óta pedig közösen etetik és védelmezik a fiókát. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift.

0: What is love?
1: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás lesz, több szállodahajó is vesztegel a Duna alacsony vízállása miatt, erdőtüzek tombolnak Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddi félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikula jelentős terhelést jelent az emberi szervezet számára, hívja fel a figyelmet az NNGK. Fáradékonyabbak lehetünk, a fokozott folyadékvesztés kiszáradáshoz vezethet, vérnyomás ingadozás, szédülés, ájulás is jelentkezhet. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre különösen figyeljünk oda. Ha valakinél hőguta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvösre és hívjunk mentőt. A vadászatra jogosult feladata a vadállomány itatása a hőség idején, erre figyelmeztet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Gondoskodniuk kell a takarmányról és ivóvízről is, vagy éppen a dagonyázás feltételeiről. A vadászkamaránál ehhez támogatás is igényelhető. A tárca azt is közölte, hogy a civilek és önkéntesek segítségét is szívesen fogadják, lakott területeken pedig a madarak itatásában lehet segíteni. A vadállománynak életmentő lehet az itatása hőhullámok idején. Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, olyan alacsony a vízállás, hogy nem tudnak tovább haladni. Emellett teherhajók is vesztegelnek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tárca arról tájékoztat, hogy nem csak hazánkban alacsony a folyó vízállása, hanem a teljes több mint 2000 kilométeres hajózható szakaszon. Napközben egyébként Budapestnél tovább süllyedt a rekord alacsony vízszint, 17 órakor már csak 28 centi volt. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány. Ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsuszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncé-val, és a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jön a harmadfokú hőségriasztás. Az akciózást ellenőrizte a fogyasztóvédelem, sok vendéglátóhely szűnt meg az elmúlt években. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikulában fontos a folyadékpótlás, elsősorban a vízfogyasztása. A legmelegebb órákban húzódjunk hűvös helyre, kerüljük a napsütést, viseljünk könnyű, világos ruházatot és gondoskodjunk az UV védelemről. A rendszeresen szedett gyógyszereinket tartsuk a tájékoztatóban előírt hőmérsékleten, hívja fel a figyelmet a népegészségügy. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás, és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon az MBH Bank elemzése szerint. Tavaly alig 42 000 vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019-es adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett. Főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rolót. Derült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, hogy ez egészen konkrétan mit is jelent a következő 60 percre nézve. Pink, Don't Let Me Get Me, LMC, Take Me to the Clouds Above, Ricky Martin és May a Private Emotion, Kim Mezal, Young Hearts Run Free, és a sor legelején Chicane, Love on the Run.
3: Ez a Night Shift a Best

legjobb zenek ismert történetek, nem a megszokott környezetben, illetve korszakban, és általában a korban sem passzoló zenei betétekkel. Ez jellemző általában Baz Luhrmann filmjeire, gondoljunk csak a Moulin Rouge-ra, vagy éppen a Nagy Gatsby-re, vagy éppen a Rómeó és Júliára, mert hogy azt is ő rendezte, és abban pedig ez a dal csendült fel. Young Kim Mazel és a Young Hearts Run Free.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.

Tehát ha megkezdenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. No, na, hogy a Maroon 5 énekese rábólított a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egyet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább csökkenhet a nagy folyóink vízszintje, döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Csillaghullás zárja a júniust. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem várható jelentősebb csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ráadásul itt a következő hőhullám. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre számít a Duna magyarországi, valamint a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Továbbra is marad a nagyon alacsony mederteltség. A Duna rekord alacsony vízszintje egyébként tovább csökkent Budapestnél, délután már csak 28 centi volt. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök a hivatal felállítása kapcsán közösségi oldalán azt mondta, az a kormánytól függetlenül működik majd szigorúan jogállami keretek között. A kormányfő arra is kitért, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye lesz. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Derült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy funkiban jók az olaszok, ezt tudjuk régóta. Black Machine, Too Black, Gio Baggio, az olasz dance se hiszem, hogy bárkinek be kéne mutatni, ugye Mooney, vagy éppen a DB Boulevard, és hát hajlamosan vagyunk elfelejteni, ezért volt egy villanása az olasz R&B-nek is, Tiziano Ferronak köszönhetően. Jön már is a Perdono!
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagylemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, itt a Best FM.

legjobb zenék, jön a Boys of Summer, de hát a következő napok időjárását elnézve úgy lenne igazságosan lenne egy Girls of Summer című dal is. Mert hogy a következő napok brutális nyári időjárása mindenkinek oda fog csapni, fiúknak, lányoknak egyaránt. 33 fok magas UVB sugarzás, felhő, szél és csapadék nélkül, ez lesz holnap.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének Enyának a jófejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze, a The Score egyáltalán megjelenhetett ezzel a kis lemezzel. Jön a Ready or Not!

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en minden este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Megyünk végig az ABC-n, a B betűsök közül itt lesz Berkes Oliver, Baby D és a Black Eyed Peas. Az F-nél érkezik majd a Faith No More, a Faithless, illetve Fat Joe, és persze Ashanti. Az óra vége felé pedig jön a G betűs szekció, Gwen Stefani, George Michael és Grace Kelly. Ez majd Mika dalának címe lesz.
1: Ez a Night Shift a best.

Best FM a legjobb zenék, jönnek a Hitetlenek. Két ilyen zenekar is egymás után, amelyek más-más okokból ugyan, de már egyáltalán nem léteznek. A Faith No More jön az Easy-vel, utána pedig a Faithless Dido-val. És a One Step Too Far-ra egymás után itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Vége a kednek, vége a Night Shiftnek, ennyi volt a mai nap. A holnapi nap meg szerda lesz, és hogyha szerda és Night Shift, akkor az csak egyet jelenthet. Pop és rádiós lágerek 120 percét 6 és 8 óra között, ahol majd DJ FMB csatlakozik hozzám a második órában. Gwen Stefani, a Nékonnali, meg megyek. Jó éjszakát, nem csak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something